0: PDG Macambo.
1: Radio Mindeléo.
2: Radio Mindeléo.
3: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Radio Mindeléo.
3: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Radio Mindeléo.
3: Radio Mindeléo.